vágyak, altassa csendben titokban álmomat, hogy véled hálljak. Zuhanni kezd az éjszaka, elhagyott egek,